Fejátokci, mondta Vajszínok, kihene vésztem a goma. Néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tóci, kautna mahoma. Átszimona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imi gúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.